Kedves hallgatóim, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. június 19-e, péntek. Ankara 2 óra, Budapest 1 óra. A mai adásunkban a hírösszefoglalót követően az érdekességek a nagyvilágból és a Türkiye utcai ízei legújabb epizódjai következnek. A további érdekességek videók érdekében látogassanak el a www.trtmagyar.com-ra.

mai összefoglalón következik. G.D. Wenz, az Egyesült Államok alelnöke elhalasztotta a svájci útját, mivel az Iránnal tervezett technikai tárgyalások logisztikai részletei továbbra sem tisztázódtak, közölte a Fehérház. Jelenleg az Egyesült Államok alelnöke nem utazik el ma este, mondta el egy szóvivő csütörtökön. Wenz várhatóan Svájcba utazott volna az Iránnal kapcsolatos tárgyalások előmozdítására irányuló erőfeszítések érdekében. Ahogy az alelnök a sajtótájékoztatóján elmondta, a közelgő technikai tárgyalások tervei még nem véglegesek, valamint az amerikai küldöttség felkészült arra, hogy az első adandó alkalommal távozzon. Azonban ezeknek a tárgyalásoknak a logisztikája soha nem volt egyszerű vagy kiszámítható, közölte a szóvivő. J.D. Wenz, az Egyesült Államok alelnöke rendkívüli rendre utasítást adott az iráni béke megállapodás izraeli kritikusainak, arra figyelmeztetve őket, hogy ne idegenítsék el egyetlen erőszövetségesüket. Csütörtökön a Fehérházban tartott ajtótűkoztatóján Wenz arra kérte Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök szélsőjobboldali kabinetjének tagjait, hogy ébredjenek fel és érezzék át a valóságot. A Netanyahu és Donald Trump amerikai elnök közötti növekvő feszültség közepette. Donald Trump az egyetlen államfő az egész világon, aki jelenleg szimpatizál Izrael nemzetével, és történetesen ő a világhatalom államfője, jelentette ki Wenz. A Hezbollah parlamenti blokkjának vezetője Mohammed Raad arra figyelmeztetett, hogy Izraelnek 60 napja van az invázió befejezésére és a csapatok teljes kivonására a Libanon területéről, miközben felszólította Beirutot, hogy gondosan és objektíven tanulmányozza az amerikai-iráni egyetértési megállapodást. Raad megjegyzései akkor hangzottak el, amikor az izraeli erők folytatták napi támadásaikat Libanon ellen. Tel Aviv pedig ragaszkodott ahhoz, hogy továbbra is megszállva tartja Dél-Libanon egyes részeit, annak ellenére, hogy az amerikai-iráni megállapodás első záradéka előírja a katonai műveletek azonnali és végleges leállítását minden fronton, beleértve Libanont is. Türkia és Szaúd-Arábia kijelentették, Izrael teszik felelőssé a két megszállt cisziordániai meccset elleni gyújtogatásért, amelyeket palesztin tisztviselők szerint telepesek gyújtottak fel. Türkia, Szaúd-Arábia, Jordánia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Indonézia, Pakisztán és Egyiptom külügyminiszterei bírálták a telepesek folyamatos és fokozódó erőszakát a palesztinok ellen a megszállt Cisziordániában, ezzel felhívva a héten felgyújtott meccsetekre a figyelmet. A miniszterek Izraelt, mint megszálló hatalmat tartják felelősnek ezekért a támadásokért, állt egy közös nyilatkozatban. Türkia 26 technológiai startupot mutatott be a franciaországi Vivatech 26 vásáron, jelentette be Mehmet Fatih Kacsir, ipari és technológiai miniszter. A minisztérium közleménye szerint a Vivatech 2026 Európa egyik legnagyobb technológiai és vállalkozási rendezvénye június 20-áig tart, és a világ minden tájáról összehozza a vállalatokat, befektetőket, valamint innovációs vezetőket. Az Ipari és Technológiai Minisztérium, valamint az Elnökség Befektetési és Pénzügyi Hivatala egy türkei pavilonnal vesz részt a rendezvényen.

0: UTRT Türkiye Hongya Radyo Yanak Hir Müşorat Hayak.
1: Az izraeli légi csapások legalább 18 embert öltek meg az éjszaka folyamán Dél-Libanonban, közölte pénteken az Ország Egészségügyi Minisztériuma. Mindez annak ellenére történt, hogy a közel-keleti háborúra vonatkozó békeegyezmény Libanont is magába foglalja. Az intenzív izraeli légi csapások, amelyek éjféltől reggeli folytatódtak, megakadályozták a mártírok és a sérültek kimenekítését. Előzetes adatok szerint legalább 10 faluban és városban 18 mártír és 33 sérült lett, jelentette a minisztérium. Libanon nemzeti hírügynöksége elmondta, az ellenség több mészállást követett el éjfél utáni légi csapás sorozattal, amely lakóövezeteket ért több városban, köztük Háróban, ahol legalább 8 embert öltek meg. Ezek voltak a leghalálosabb támadások Irán és az Egyesült Államok megállapodása óta, amely felfüggesztette a szélesebb közel-keleti háborút. Az Egyesült Államok szövetségi egészségügyi tanácsadói jóváhagyásra ajánlották a Moderna által fejlesztett első mRNA-s alapú influenzaoltást, az M-Flucivát. A végső döntést várhatóan augusztus elején hozza meg az USA Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala, az FDA. A Nobel-díjjal elismert mRNA-s technológiát alkalmazó oltás hagyományos influenzaoltásokhoz képest.

képest gyorsabban gyártható. A szakértők szerint ez a tulajdonsága lehetővé teszi, hogy a folyamatosan változó influenza vírusokkal szemben gyorsabban és hatékonyabban fejlesztenek oltásokat. Mintegy 40 ezer részvevőt bevonó klinikai vizsgálatokban a Moderna mRNA-s oltása a jelentések szerint körülbelül 27%-kal hatásosabban csökkentette az influenza esetek számát a meglévő oltásokhoz képest. Különösen azokban a szezonokban célozzák a súlyos betegségek és a kórházi ellátás csökkentését, amikor az oltás összetétele nem egyezik meg teljesen a keringő vírusfajtákkal. Burhanettin Duran, a török elnökség kommunikációs igazgatója, a közösségi média fiókján jelentette be, hogy Wong, szingapúri elnök június 19-én munkalátogatásra érkezik Türkiyébe. Durán hangsúlyozta, hogy a látogatás során minden tekintetben áttekintik a Türkiye és Szingapúr közötti kapcsolatokat, különösen a kereskedelmet és a beruházásokat. Továbbá értékelik az együttműködés továbbfejlesztésére vonatkozó lépéseket. Durán emellett kijelentette, a találkozók során regionális és globális fejleményeket is megvitatnak. A zaporozsiai atomerőmű közösségi média oldalán közzétett közlemény szerint Ukrajna legalább 14 drónnal támadta meg az erőmű közlekedési egységét. A közlemény szerint az egyik támadás tüzet okozott a közlekedési épület garázs részében, továbbá károk keletkeztek a garázs és karbantartási terület épületeiben. A közlemény kihangsúlyozta, a folyamatos támadási fenyegetés, illetve a vizsgálatokat korlátozó intézkedések miatt a károk mértéke még nem állapítható meg pontosan. A közlemény szerint nem történt haláleset, és senki sem sérült meg. Emellett jelezték, hogy a személyzet megtette a szükséges intézkedéseket az erőmű biztonságos és stabil működésének fenntartása érdekében. A zaporozsiai atomerőmű Európa legnagyobb atomerőműve. Végezetül. Az Észak-Ciprusi Török Köztársaság külügyminisztériuma elutasította az Európai Parlament által június 17-én elfogadott 2025-ös Türkiyével kapcsolatos jelentésben foglalt értékelését. A minisztérium kijelentette, a jelentés a Türkiye elleni vádak mellett figyelmen kívül hagyja a török-ciprusi nép szuverén akaratát, illetve a szigeten uralkodó valóságot. A nyilatkozat szerint az Észak-Ciprusi Török Köztársaság egy szuverén és független állam, amely intézményei demokratikus struktúrája, illetve népe szabad akarata révén tartja fenn létezését. Továbbá kijelentette a jelentésnek a ciprusi törökök kizárólag a sziget legitim közösségeként való meghatározása, valamint az a felhívása, hogy Türkiye teremtse politikai teret a török-ciprusiak számára, figyelmen kívül hagyja az Észak-Ciprusi Török Köztársaság létezését és népe önrendelkezési jogát. Kedves hallgatóink, a mai hír összefoglalónk a végére ért. Most az érdekességek a nagyvilágban legújabb epizódja következik.

0: Ha egy külföldi szervezet nap mint nap valós időben képes követni, hogy a török állampolgárok milliói hol vannak és merre mennek, vajon ez nem jelent adatvédelmi problémát? Türkiye most erre ad választ. Ma életünk egyik leggyakrabban használt, mégis sokszor észrevétlen technológiájáról beszélünk, a navigációról, hiszen Türkiye ezen a területen immár saját rendszer kiépítésén dolgozik. A török köztársaság ipari és technológiai minisztériuma tavaly júniusban fontos lépést tett. Bejelentette, hogy támogatni fogja a hazai térkép és navigációs alkalmazások fejlesztését. A pályázatokat 2025-ben fogadták be, az értékelések pedig lezárultak. Márciusban Mehmet Fatih Kadzsér miniszter részvételével a felek találkoztak, majd aláírták a megállapodásokat. Kik vesznek részt a projektben? A minisztérium koordinálásával a Basarsoft, a BVB és Türkiye hazai automárkája a TOG egyesítette erőit. A TOG már indulása óta saját fejlesztésű navigációs rendszert használ, és a felhasználói adatokat semmilyen személlyel vagy szervezettel nem osztja meg. A cél, hogy ezt a tapasztalatot és tudást az új rendszerben is hasznosítsák. Hol lesz használható a rendszer? Mobiltelefonokon, járművekben, logisztikai rendszerekben, okosváros megoldásokban, elkereskedelemben, turizmusban, sőt, még katasztrófavédelmi és vészhelyzeti alkalmazásokban is. Azonban mindezeken túl a projektnek négy kiemelten fontos stratégiai célja van. Nézzük meg őket egyenként. Első, az állampolgárok magánszférájának védelme. Jelenleg a török állampolgárok túlnyomó többsége külföldi navigációs alkalmazásokat használ. Ez azt jelenti, hogy egy külföldi szervezet nap mint nap követheti, ki hol tartózkodik, merre közlekedik és mennyi időt tölt bizonyos helyeken. Ráadásul ezek a hely meghatározási adatok akár fél méteres pontosságúak is lehetnek. A hazai navigációs rendszer célja, hogy ezek az adatok ne kerüljenek külföldi kezekbe. Második. Rendkívüli helyzetek és háborús forgatókönyvek. Az ukrajnai háború, a gázai események, valamint az Irán elleni támadások rámutattak arra, hogy a béke 21. században is törékeny. Válsághelyzetekben egy külföldi navigációs rendszer akadályozhatja a logisztikai, védelmi vagy sürgősségi műveleteket, sőt akár szankciók miatt teljesen elérhetetlenné is válhat. A hazai navigációs rendszer ezt a kiszolgáltatottságot kívánja megszüntetni. Harmadik. Az állampolgárok adatbiztonsága. Több navigációs alkalmazás első pillantásra ingyenesnek tűnik. Ennek azonban ára van. A felhasználói adatokat kereskedelmi célokra értékesítik. Reklámokon és célzott ajánlatokon keresztül maga a felhasználó válik termékké. A hazai navigációs rendszer célja, hogy a török állampolgárok kikerüljenek ebből a körforgásból. Negyedik. Nem import, hanem export. A hazai navigációs rendszerrel ezek a szolgáltatások, különösen a professzionális és üzleti felhasználás területén már nem importtermékként jelennek meg. A céle mellett a rendszeres exportképesség, vagyis, hogy a világ más országaiban is használhassák. Így a források nem külföldre áramlanak, hanem külföldre érkeznek az országba. Ez egyben a külső függőség csökkentését is szolgálja. Kadzsér miniszter ezt a projektet a Nemzeti Technológiai Mozgalom részének nevezte, és úgy fogalmazott, egy olyan Türkiye számára, amely a védelmi ipartól a hazai autógyártásig számos csúcs technológiai terméket exportál, elképzelhetetlen, hogy ezen a stratégiai területen lemaradjon. A rendszer mesterséges intelligenciával támogatott lesz, és a tervek szerint rövid időn belül használatba vehetővé válik. A navigációs rendszerek ma már jóval többet jelentenek egyszerű útvonaltervező eszközöknél, műholdas hely meghatározás, folyamatosan frissülő térképek, utcáról utcára történő feltérképezés, valamint mesterséges intelligencia által elemzett forgalmi adatok. A telefonunkban, az autónkban, a csuklónkon lévő okosórákban mindenütt folyamatosan működnek. És hamarosan ez a hang egy hazai fejlesztésű rendszerből érkezhet. Türkiye egyre gyorsabban fejleszti az elengedhetetlen technológiai rendszereket. Lássuk, mit tartogatnak még számunkra.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 Туарчи Чишен Гонхо Дентай.
1: اینجا Анкара, Радио Садай Турция.
13: Да, да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция с Хма.
16: Овода, Турция Уни, Радио Сад.
17: Айч, Радио, Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда, Турция, Овоза.
20: Гитлеяр, Туркияның Пети Радиосы.
21: Е, Садай, Турция.
22: Аңлаватқаныңла, Турция, Овоза Радиосы.
23: Эво, Ифонетис Турция.
6: Оди Радио Глас Туркия.
24: Гидаре ди Амурия Туркия.
25: Ини Адала Радио Суара Туркия.

Majd őrösből készült étel lesz a terítéken, amelyet egykoron csak az oszmán szarályokban szolgáltak fel. Így sok víznek kellett lefolyni a Dunán, mire az utcai ételi alakult át. A Türkiye utcai ízeiben az ország gyors, de annál finomabb ételeit mutatjuk be. A mai menünkön a csirkés és a csicseri borsós rizs, azaz törökül a tavukló és a nótlu piláv van. Nyugosan tehetik fel a kérdést, hogyan lehet a rizs utcai étel? Egy tanács. Előbb kóstolják meg, és csak utána döntsék el. Így képzeljék el. Egy sűrű nap után vannak, kimerültek. És éppen ekkor előttük egy háromkerekű, piros-fehér rizses kordékocsi jelenik meg. Ebből a kis járműből, ami a hollywoodi filmek hotdog standjához hasonlít, incsiklandó illatok szállnak fel. A kocsi ablaka mögött pedig fehér rizs hegyek tornyosodnak, amelyet az itt-ott szétszórt, puhára főzött csicseri borsók ékesítenek. A tetejét vékonyra vágott csirke darabok koronázzák meg. Ki tud ellenállni a szemünk előtt álló házi készítésű ételnek? Főleg, ha ilyesek vagyunk. Azonban a kocsis rizsárus, azaz a szejár pilavcsik, már az oszmán időkben is árulták ezt a finomságot. Ez a hagyomány a mai napig fennmaradt, és egész sokan fogyasztják. Ez pedig a török társadalomban a rizs fontosságára is felhívja a figyelmet. Itt meg kell állnunk egy pillanatra. Törökül a rizsre két szót használnak. Az egyik a megfőzés előtti állapota, a pirincs, a másik pedig a főzés utáni, a piláv. Mind a két szót a perzsa nyelvből vették át. A török piláv a perzsában piláv, palav vagy puluf formákban található meg. Ezek a szavak pedig a szanszkrit pulaka, rizses tászóra vezethetők vissza. A pirincs pedig a perzsa brincs vagy bririncs szavakból ered, ami az óperzsa jelentésű vriza vagy vrinja szavakra vezethető vissza, azonban ezekre nem maradt fenn írásos példa. Most vessünk egy pillantást arra, hogy Anatólia hogyan ismerkedett meg a rizssel. A rizs és a gabona több ezer éve a legfontosabb gabonafélék közé tartozik. Azonban ebben a térségben a rizssel való találkozás később történt, mint a gabonafélékkel. Az oszmán szarályok konyháiban a 15. századtól kezdve használták, majd idővel a szociális státusz szimbolizáló étellé vált. Hosszú éveken keresztül a rizst csupán a szarályokban főételként szolgálták fel, mivel drága volt és nehezen lehetett hozzájutni egészen a 17. század végéig, csupán az elit fogyasztotta. A nép pedig csak akkor tudott hozzájutni, amikor a szultánok és a bejek az ünnepségek alkalmával szétosztották. Mindezek fényében hogyan lett a rizs utcai étel? Erre a válasz egészen egyszerű. Az 1850-es évekig az oszmán birodalomban nem volt szokványos az otthonokon kívül enni. A modern értelemben vett éttermek pedig ebben az időszakban kezdtek el megjelenni. Ezt megelőzően a házon kívül inkább kényszerből, mint sem kedvelésből lettek, így általában az utcai étkezés az árusokra, a diákokra és a kereskedőkre korlátozódott. Azonban a 19. század végén ez a felfogás megváltozott. Az utca nevés a szabadidővel járó szokássá vált. Természetesen az akkori rizsárusok, azaz a pilávcsik a maiaktól eltértek. Az árusok egy kis asztal tetejére egy fazekat tettek. A rizst pedig a törökök által gyakran fogyasztott marha fejlében megfőzték, megpárolták, majd az eltávolított fejeket az asztalra tették. Időnként a kanállal megütögették az asztalt, ezzel felhívva a leendő vásárlók figyelmét. Reggelente pedig a hordároknak kuszkuszt árultak. Az abban az időben árult rizs Anadolu pilavi néven terjedt el.

Most már jól megéheztek, ugye? Akkor itt az ideje, hogy rendeljünk a kordésri zsárustól, aki a csirkelevessel és vajjal megfőzött ristegy tálba teszi, majd a tetejére főtt csicseri borsót szór. Néha azonban a csicseri borsót előre összekeverik a rizssel. A finom illat csak úgy szétárad a levegőben. Utolsó simításként pedig vékonyra szedt csirkedarabokat tesznek a tetejére. Ez az utcai étel laktató és egyben tápláló is. És a legjobb benne az, hogy az íze semmiben sem marad el a házias ételektől. Mellé pedig egy hideg ajrán. Már most jó étvágyat kívánok! Türkiye utcai ízei.

Kedves hallgatóink, ha esetleg nem maradtak volna a mai híreinkről, íme a legfontosabb szalag címeink. Izrael 18 ember tölt meg Libanonban egy nappal azután, hogy az USA és Irán aláírták a megállapodást. G.D. Vance elhalasztotta svájci útját annak érdekében, hogy az Egyesült Államok és Irán nukleáris programjáról szóló új tárgyalásokat vezesse. Mindeközben Türkiye pedig 26 startup vállalkozása mutatja be innovációját a VivaTech 2026-os fesztiválon. És egy jó hír, megnyílt az első út az mRNA-s influenzaoltás jóváhagyása előtt. Kedves hallgatóink, a mai műsorunk a végére ért, tartsanak velünk legközelebb is. Holnap ugyanekkor találkozunk.